0: látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Áttörés 35 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekintessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. A kifolyónál mért vízhőmérséklet 40 Celsius fok volt, miközben a megengedett határérték 35 Celsius fok. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a szennyezés egy már eleve nehéz helyzetben lévő vízi ökoszisztémát sújtott, amelyet az asszá is súlyosbított. A Körösök vízügyi igazgatósága közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a terület állapotát, és folyamatosan ellenőrzi a nagyváradi vízmű számára előírt kibocsátási feltételek betartását. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, 500 milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz, az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az Oktatási Minisztérium javasol. Paszláru szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzítenék. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Ether a kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekari.ru becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálló hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére. A leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kőkeményen zsebbenyúlós lesz az idei zöldház program. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei napelemes zöldház program kizárólag akkumulátorok beszerzését finanszírozza, erősítette meg Diana Buzoyanu. A környezetvédelmi miniszter végre egy-két részletet is elárult a várva várt lakosság támogató kiírásról. Ezeknek az

0: azonban nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszomerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebbenyúlós lesz. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél, szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén, továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A személyzeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy az adott eltérés mennyire befolyásolja a biztonságos vezetést. A gyógyszerszedés önmagában nem jelenteni a vezetésre való alkalmatlanságot. A korlátozás akkor lenne indokolt, ha az alkalmazott szer vagy gyógyszer kombináció az adott mennyiségben hátrányosan befolyásolja a biztonságos vezetéshez szükséges mentális vagy fizikai képességeket. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. A Tisza által jelölt 73 éves jogtudós 140 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküt, majd beszédet mondott az országgyűlésben. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, addig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, nagyvárad! Péntek van végre, már csak 10 pár óra is. Itt a hétvége, amikor kipihenhetjük az egész heti fáradalmakat, de hogy addig is könnyebb legyen, segít nektek ebben Hosszú Sanyi, aki mint a hét eddigi napjain most is egészen 10 óráig gondoskodik a jó hangulatról itt a 89,6-on. Ma augusztus 14-én pénteken is, és ez a jó hangulat elsősorban abból ered, hogy ma is itt lesznek velünk a legnagyobb slágerek.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 15 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Szóval ezeken tudtok hívni vagy írni, valamint a Facebookon is fent vagyunk K+ FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítan tudlak benneteket, hogy tegyétek is azt meg. Egy társadalmi átalakulás kellős közepén vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újra értelmezik. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni felüljük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban, úgyhogy arra gondoltam, megérdeklődöm tőletek, hogy szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi? Feltétlenül osszátok meg ezt velem, természetesen egész adás alatt megtehetitek a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, én pedig szállítom nektek addig is a legnagyobb slágereket.

0: 6 óra 29 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival, aki megnyugtat mindenkit, ma sem fogunk fázni, bár így a reggeli órában lehet most is egy jót szellőztetni, mert olyan 18-19 fok körül van jelen pillanatban is a hőmérséklet, de napi maximumként ismét 31-32 fok körül mérhetünk majd, hisz zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma. A szél sem igazán fog fújni, és a szervezetünket sem fogja ezúttal fronthatás terhelni. De az, hogy az utak terheltsége milyen, azt még nem tudom. Lassan megoszthatnátok velem, hogy mi újság az utakon. Amennyire én tudom, most még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp látjátok, akkor rajta-rajta, ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig most is adom hozzá a legjobb dalokat.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plus, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a mindennapjainkat érintő témákat is. Ma például arra várom a hozzászólásaitokat, hogy szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi. És az onnan ered, hogy a napokban volt hír nálunk is, hogy a férfiak bizonytalanságaira is, mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatal emberek gondolkodásában egyszer van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra is, diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére, a leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepén vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezzük, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy ti hogyan értelmezitek. Szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi? Várom a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítom most is a legkiválóbb slágereket.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Vakációs Reggeli Plusz Plusz FM-en, amely a Pece Parti Párizs hangja az éterben. Pontban 7 óra, ennek köszönhetően pedig Ábrahám Miki is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között beszámol majd nekünk arról is, hogy van-e elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernobotai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására. A hírek után pedig Ann Mary és Sharon

0: A Twink közös dala érkezik, és ez nem más, mint...
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A kormány szerint van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső áram pótlására. Idén a Bihar megyei Szorványba is elér a debreceni virágkarnevál. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítása után kieső áram pótlására, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A tárca arra emlékeztetett, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett a rovinári szénerőmű is rendelkezésre áll, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt. Ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. A Magyar Állam Alapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezik a virágkaravánt Bihar megyében. Amikor a híres debreceni virágkarnevál, néhány kocsija átjön a határon és Nagyváradon is megáll, illetve a megye egy-egy térségét is bejárja. Idén a dél-bihari Szorványba látogatnak a virágkompozíciókba öltöztetett kocsik. A végállomás Nagy Szalonta lesz. A virágkocsik Debrecenből augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, ahol estig a főtéren lehet majd megcsodálni az alkotásokat. Aznap este a Nagyváradhoz közeli Köröstarjánba vontatják a kocsikat. Ott töltik az éjszakát. A felvonulás másnap folytatódik, és érinti a határmenti magyar lakta településeket is. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A további adatok szerint az utóbbi egy évben 10,4%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. Ez azt jelenti, hogy júniusban az átlag fizetés vásárló értéke csupán 93,7%-a volt az egy évvel korábbinak. Természetesen nem minden ágazatban érezték azt a dolgozók, hogy kevesebb pénz van a zsebükben. A dohányipari alkalmazottaknak igazán nincs okuk panaszra. Ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8864 lejről 11189 lejre nőtt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg 18-19 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig várhatóan olyan 31-32 fok körül mozog majd, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsén-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! A vakációs Reggeli Pluszt hallgatjátok a mikrofonnál 10 óráig Hosszú Sanyival, aki ezúttal is megkönnyíti számotokra a munkában töltött órákat, utána pedig jöhet a jól megérdemelt pihenés. De persze, addig azért van még néhány dolgos óra, úgyhogy ezen felbuzdulva ma arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi? Tehát osszátok meg benne bátran, akár szóban, akár írásban, én pedig adom hozzá a támogatást a legjobb zenék formájában. Most mindjárt az Anne Heartét hozom, Anne Mary és Chanel Twain közös előadásában.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez

0: Alex Warren és tőle a Passenger, és hát mi is lehetünk utasok immáron egy új felüljárón, ugyanis néhány perccel ezelőtt, egészen pontosan 7 órakor hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félix fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Az elmúlt napokban a forgalom részlegesen munkaterületi körülmények között zajlott, de most már teljes egészében használhatjuk. Ez a negyedik elkészült közúti felüljáró egyébként abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei Tanácsa megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. A felüljáró 4 sávos, irányunként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A felüljáró megépítésének célja a Nagyvárad körgyűrűjén zajló forgalom gördülékenyebbé tétele, a vasútvillamos projekt megvalósításának részeként. Mint azt már biztosan tudjátok, a Bihar megyei tanács felújítja a meglévő Nagyvárad Félixfürdő vasútvonalat, valamint olyan járműveket vásárol, amelyek a Nagyváradi Metropolis övezet vasúthálózatán és a Nagyváradi villamoshálózaton egyaránt közlekedhetnek. Úgynevezett tram train vonatok lesznek ezek, de addig is, amíg ezek megérkeznek, mi természetesen adjuk nektek a legnagyobb slágereket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Ez itt továbbra is a Szóló Reggeli Plusz. Jó reggelt, jó rádiózás nektek! Hamarosan 7:30, így érkeznek is mindjárt a Plusz FM hírei. Ábrahám Mikitől például megtudhatjuk azt is, hogy hová fog elérni idén a Debreceni Virágkarnevál.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A kormány szerint van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső áram pótlására. Idén a Bihar megyei Szórványba is elér a debreceni virágkarnevál. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítása után kieső áram pótlására, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A tárca arra emlékeztetett, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett a Rovinári szénerőmű is rendelkezésre áll, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt. Ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. A Magyar Állam alapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezik a virágkaravánt Bihar megyében. Amikor a híres debreceni virágkarnevál, néhány kocsija átjön a határon és Nagyváradon is megáll, illetve a megye egy-egy térségét is bejárja. Idén a délbihari Szórványba látogatnak a virágkompozíciókba öltöztetett kocsik. A végállomás Nagy Szalonta lesz. A virágkocsik Debrecenből augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, ahol estig a főtéren lehet majd megcsodálni az alkotásokat. Aznap este a Nagyváradhoz közeli Köröstarjánba vontatják a kocsikat. Ott töltik az éjszakát. A felvonulás másnap folytatódik, és érinti a határmenti magyar lakta településeket is. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A további adatok szerint az utóbbi egy évben 10,4%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. Ez azt jelenti, hogy júniusban az átlagfizetés vásárló értéke csupán 93,7%-a volt az egy évvel korábbinak. Természetesen nem minden ágazatban érezték azt a dolgozók, hogy kevesebb pénz van a zsebükben. A dohányipari alkalmazottaknak igazán nincs okuk panaszra. Ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8.861 lejről 11.189 lejre nőtt.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg 18-19 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig várhatóan olyan 31-32 fok körül mozog majd, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
3: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
3: Folytatódjon akkor a Reggeli Plusz most is a legnagyobb slágerekkel. Itt lesz hamarosan Juan Estil az Adios Lapido, de előtte szóljon most a Magnetic The Bausa vadi új dala.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
1: Plusz
0: FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Vakációs Reggeli Plusz Hosszú Sanyi. Valakit most is elértek a 0359172222-es telefonszámon, valamint a 0734172222-es SMS, WhatsApp és Viber számon. És rend vagyunk a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalonkon megjelenő bejegyzésekhez is. Úgyhogy hajrá mindenki, mert egy társadalmi átalakulás kellős közepén vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban, úgyhogy arra gondoltam, megérdeklődöm tőletek, hogy szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi. Írjatok, hívjatok, kommenteljetek, és persze ezt már egy jó pára meg is tettétek, úgyhogy akkor nézzük is, hogy milyen hozzászólások érkeztek tőletek. Talódi Zsuzsa egy képpel üzent, amelyen egy szemüvegét épp az orrára csúsztató hölgy látható ezzel a szöveggel. Mennyit változott a világ? Régen azért néztem egy pasit, mert tetszett, most pedig azért, hogy eldöntsem egyáltalán az-e. Aztán Magyar János is kommentelt, egyszerűen a liberális társadalom nem engedi a férfias dominanciát, pedig ez a fajfenntartás alapja. Már akkor megkezdődött a férfiasság sárba tiprása, mikor a hölgyek emancipálódása teret hódított. Eleinte igazságosnak tűnt a dolog, hogy a hölgyek ne legyenek lelkileg meg fizikailag elnyomva, de ez már úgy átfordult, hogy a férfiak vannak vesztes pozícióba. Már fizikailag is észrevehető, hogy a hölgyek egyre szebbek, csinosabbak, a férfiak meg egyre elnőiesednek. A férfiak tesztoszteron szintje egyre kisebb, ezért szinte haszna vehetetlenek. Reggelente a futópályákon hölgyek keményen edzenek, 10 sportolóból 8 nő, a férfiak max a sörözésben bajnokok. Mezei Tibikari is írt, a férfiasság megítélése folyamatosan változik. Szerintem mindannyian emberből vagyunk, vannak jó és rossz oldalaink. A hölgyek státusza is megváltozott, a férfi azért legyen férfi, igyekezzen ellátni a feladatát. Az otthoni teendők megosztása nem szégyen, sőt, több időnk lesz egymásra, a határozottság és az odafigyelés is gyengétség, komplexebb kapcsolatot vetít elő. Ha igazi jó kapcsolatot ápolunk úgy a szeretteinkkel, mint embertársainkkal, teljes értékű férfiak lehetünk. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók.
2: Tökéletes kombináció.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! A Plusz FM-et hallgatjátok a 89,6-on, és benne a vakációs reggeli pluszt. Hamarosan 8 óra, úgyhogy jöjjenek akkor az ország és a nagyvilág hírei. És Ábrahám Miki ezúttal beszél majd nekünk arról is, hogy júniusban mennyi volt az országos bruttó átlagbér. A hírek után pedig majd Gabri Ponte, Sean Paul és Nati Natasha közös dalával indítunk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
4: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá Proszekót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
7: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzóasztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: A kormány szerint van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső áram pótlására. Idén a Bihar megyei szórványba is elér a debreceni virágkarnevál. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítása után kieső áram pótlására, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A tárca arra emlékeztetett, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő hét napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett a Rovinari szénerőmű is rendelkezésre áll, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt.

0: Ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat. Különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. A Magyar Állam alapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezik a virágkaravánt Bihar megyében. Amikor a híres debreceni virágkarnevál néhány kocsija átjön a határon és Nagyváradon is megáll, illetve a megye egy-egy térségét is bejárja. Idén a dél-bihari szórványba látogatnak a virágkompozíciókba öltöztetett kocsik. A végállomás Nagy Szalonta lesz. A virágkocsik Debrecenből augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, ahol estig a főtéren lehet majd megcsodálni az alkotásokat. Aznap este a Nagyváradhoz közeli Köröstarjánba vontatják a kocsikat. Ott töltik az éjszakát. A felvonulás másnap folytatódik, és érinti a határmenti magyar lakta településeket is. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A további adatok szerint az utóbbi egy évben 10,4%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. Ez azt jelenti, hogy júniusban az átlag fizetés vásárló értéke csupán 93,7%-a volt az egy évvel korábbinak. Természetesen nem minden ágazatban érezték azt a dolgozók, hogy kevesebb pénz van a zsebükben. A dohányipari alkalmazottaknak igazán nincs okuk panaszra. Ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8864 lejről 11189 lejre nőtt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg 18-19 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig várhatóan olyan 31-32 fok körül mozog majd. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárút. Jó utat mindenkinek!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Délelőtti plusz a plusz FM-en, tartsatok velem 10 óráig a stúdióban Hosszú Sanyi, aki azzal kapcsolatban várja a hozzászólásokat tőletek ma itt az adásban, hogy szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi? Légy, áruljátok el nekem, hívjatok, írjátok, kommenteljetek, most pedig akkor hallgassuk tovább együtt a legjobb zenéket.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

0: Hello Nagyvára, 8 óra 11 perckor, ez itt a vakációs délelőtti plusz még egy hétig hosszú Sanyival, aki így helyettesítőként is ellát benneteket, természetesen a titeket érintő legfontosabb infókkal, úgyhogy jó, ha tudjátok, hogy a nagyváradi önkormányzat megkezdte a Dacia Sugárút szélén a fák között kialakított parkolóhelyek aszfaltjának feltörését, új parkolóhelyeket alakítanak ugyanis ott ki. A munkálatok mintegy 400 méteres szakaszon folynak a Kárpát utca melletti gyalogátkelőtől a Profi üzlet közelében található aluljáróig, a városból kivezető irányban az út jobb oldalán, az út bal oldalán is dolgoznak persze, a Profi üzlet és a Transzilvániai úti körforgalom közötti szakaszon, itt kábeleket fektetnek le és járdaszegélyeket helyeznek el. Az út jobb oldalán, ahol parkolóhelyeket alakítanak ki, a munkálatok során eddig mintegy 20 meglévő parkolóhelyet szüntettek meg, a munkagépek pedig a Transzilvániai utca felé haladnak. A munkálatokat a környék közvilágítási infrastruktúrájának korszerűsítése miatt kezdték el. Jelenleg a régi föld alatti elektromos kábelek, illetve a rossz állapotban lévő világító oszlopok cseréje szükséges ásás zajlik. Az önkormányzat azonban a munkálatokat arra is felhasználná, hogy az egész környéken átszervezze a járdákat, a parkolóhelyeket és a közúti infrastruktúrát. A képviselői szerint a Dacia Sugárút bal oldalán a Bors felé vezető menet irányban a járdán kerékpársávot alakítanának ki, mivel a járda mintegy 4 méter széles, és ebből körülbelül 2,5 métert jelenleg a parkoló autók foglalnak el. Egyelőre nem tudni, hogy a jövőben hány autó parkolhat majd a járdán. Elképzelhető, hogy a parkolóhelyek egy részét meg is szüntetik, mivel egyelőre csak javaslatról van szó, ezért még azt sem tudni biztosan, hogy hány parkolóhely szűnhet meg. Hát addig is, amíg ez kiderül, hallgathatjátok nálunk a legnagyobb slágereket.
1: Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.

0: Ez itt a vakációs délelőtti plusz, jó rádiózás Nagyvárad, hamarosan 8:30, úgyhogy meg is érkeznek mindjárt a Plusz FM legfrissebb hírei, amiből az is kiderül majd például, hogy várhatóan miként alakul az év további részében az infláció.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Don Café Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
7: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
8: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A következő járra meg lesz a csípve!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánba most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Támadnak az alacsony árak az Atacban, te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal! Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiásnátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Románia túljutott az inflációs csúcson, és az év végére akár csökkenhet is, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Leállt egy cipőgyár termelése Érmihály falván. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszíthette el munkáját. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre. Évvégére akár 5% közelébe is kerülhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta az Agerpressnek Adrián Negrescu, gazdasági tanácsadó. A szakember szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt 2 évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akció kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Az infláció alakulásának egyik fő kockázata továbbra is az üzemanyagárak változása, amelyet a közel-keleti háború is befolyásolhat. Ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az ősszel esetleg 10-15%-kal dráguló villamosenergia nem okozna akkora inflációs sokkot, mint a tavalyi energiaáremelkedés. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját a Lojcsúz Érmihály falvi üzemének leállásával. A helyiek számára a debreceni ingázás jelenti a rövid távú átmeneti megoldást. Az elbocsátott alkalmazottak közül 25-nek már korábban is fel volt függesztve az egyéni munkaszerződése. A többi alkalmazott helyzetét, illetve a munkaviszonyokra gyakorolt hatásokat még tisztázni kell. A gyárbezárás az önkormányzat bevételeit is kedvezőtlenül érinti, hiszen a jövedelemadónak egy bizonyos részét visszaosztják a helyi tanácsoknak. A debreceni munkavállalás csak rövid távon jelent megoldást a helyiek számára, még akkor is, ha ott a bérek mértéke jóval magasabb, mint itthon. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. A Mobil IMM program keretében a mezőgazdasági vállalkozók akár 1 millió lejes hitelt is felvehetnek, amelyek legfeljebb 80%-ára garanciát vállalhat az alap. A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy a finanszírozás szállítási költségekre, ezen belül üzemanyagvásárlásra is felhasználható. Az üzemanyagot számla alapján vagy flottakártyával lehet megvásárolni. Ez a mezőgazdasági vállalkozások számára elsősorban azokban az időszakokban jelenthet segítséget, amikor hirtelen megnő a gazdaság gázolajigénye. Ilyen a betakarítás, a gabona és az olajos magvak szállítása, a talajelőkészítés és más őszi talajmunkák, illetve a vetőmag, műtrágya és egyéb mezőgazdasági input anyagok szállítása.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg 18-19 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig várhatóan olyan 31-32 fok körül mozog majd, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsemmári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
6: És most vissza a zenéhez.
8: Vissza bizony, méghozzá ezúttal is a legjobbakkal érkezik a Hug Yourself, Kamrád vadi új dala.
6: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a nyáriasított délelőtti plusz hosszú Sanyival, akit most is elértek a 0359 17 22 22-es telefonszámon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon, és fent vagyunk a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és persze van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is, úgyhogy csak rajta-rajta írjatok nekem bátran. Ma például egy olyan témában, hiszen itt egy társadalmi átalakulás kellős közepén vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban, úgyhogy arra gondoltam, megérdeklődöm tőletek, hogy szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi? Hát feltétlenül osszátok meg ezt velem, természetesen egész adás alatt megtehetitek a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, én pedig hozom cserébe addig is a legnagyobb slágereket.

Jó reggelt, Nagyvárad, 8 óra 47 perckor, ez itt a délelőtti plusz hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi, és van ezzel kapcsolatban kint a Facebookon egy bejegyzésünk is, ahol tudtok erre a kérdésre válaszolni, és ezt persze már eddig is szép számmal megtettétek, úgyhogy az eddig érkezett hozzászólásokból fogok most is szemezgetni. Szász Roland például ezt írta, ez érdekes téma, én annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy mindennek megvan a helye, értelmes oka, azért is van az a szó, hogy természetes, ebben mikor valaki belekontárkodik, abból jó, nem sűrűn származik. Aztán Nagy Gréti Anna is írt, a nők mentális és fizikai terhelésével mi van? Arra nem kell odafigyelni? Elvár, de cserébe nem ad semmit, akkor inkább egyedül. Aztán Preoteásza Nagy Mihály is írt, szerinte már eleve sokat elmond az egészről, hogy egy srác az életében először akkor kap virágot, amikor már a saját temetésén fekszik. Kár ezt túlságosan filozofálni. Az élet ebből a szempontból egyszerű. Egy férfinak azt tanítják, hogy nem szabad megnyílnia, inkább lenyeli az egészet, aztán előbb-utóbb valami egészen más módon csordul túl az a bizonyos pohár. És van még egy érdekes dolog. Mikor hallottatok utoljára valakit úgy megkérdezni egy sráctól, hogy hogyan érzed magad, nem az, hogy hogy vagy, hanem tényleg az, hogy mit érez. Talán a férfi érzelmek helyzetét úgy lehet a legjobban megfogalmazni, mintha mindig egy hat személyes asztalnál elbédelnénk, de a teríték valahogy mindig csak egyetlen emberre szólna. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, a dalok, amik érkeznek cserébe, azok természetesen mindenkinek is szólnak. Például a most érkező I'm a Believer, a Smash Moves 2000.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: Szép napot mindenkinek! 9 óra van hamarosan, úgyhogy érkezik is Ábrahám Miki, a város, az ország és a nagyvilág legfrissebb híreivel. Többek között hallhatunk majd arról is, hogy mi történt az Érmihály falvi cipőgyárral. A hírek után pedig elsőként majd David Guetta, Teddy Swims és Stones and I közös lágerét fogom elhozni nektek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slimy papír zsebkendő

0: igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária proszekót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Románia túljutott az inflációs csúcson, és az év végére akár csökkenhet is, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Leállt egy cipőgyár termelése Érmihály falván. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszíthette el munkáját. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre. Évvégére akár 5% közelébe is kerülhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta az Agerpressnek Adrián Negrescu, gazdasági tanácsadó. A szakember szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt 2 évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akció kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Az infláció alakulásának egyik fő kockázata továbbra is az üzemanyagárak változása, amelyet a közel-keleti háború is befolyásolhat. Ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az ősszel esetleg 10-15%-kal dráguló villamosenergia nem okozna akkora inflációs sokkot, mint a tavalyi energiaáremelkedés. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját a Lojcsúz Érmihály falvi üzemének leállásával. A helyiek számára a debreceni ingázás jelenti a rövid távú átmeneti megoldást. Az elbocsátott alkalmazottak közül 25-nek már korábban is fel volt függesztve az egyéni munkaszerződése. A többi alkalmazott helyzetét, illetve a munkaviszonyokra gyakorolt hatásokat még tisztázni kell. A gyárbezárás az önkormányzat bevételeit is kedvezőtlenül érinti, hiszen a jövedelemadónak egy bizonyos részét visszaosztják a helyi tanácsoknak. A debreceni munkavállalás csak rövid távon jelent megoldást a helyiek számára, még akkor is, ha ott a bérek mértéke jóval magasabb, mint itthon. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. A Mobil IMM program keretében a mezőgazdasági vállalkozók akár 1 millió lejes hitelt is felvehetnek, amelyek legfeljebb 80%-ára garanciát vállalhat az alap. A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy a finanszírozás szállítási költségekre, ezen belül üzemanyagvásárlásra is felhasználható. Az üzemanyagot számla alapján vagy flotta kártyával lehet megvásárolni. Ez a mezőgazdasági vállalkozások számára elsősorban azokban az időszakokban jelenthet segítséget, amikor hirtelen megnő a gazdaság gázolajigénye. Ilyen a betakarítás, a gabona és az olajos magvak szállítása, a talajelőkészítés és más őszi talajmunkák, illetve a vetőmag, műtrágya és egyéb mezőgazdasági input anyagok szállítása.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg is már 20-21 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig várhatóan olyan 31-32 fok körül mozog majd. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat

0: az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Na igen, most is ezekkel fog folytatódni a vakációs délelőtti plusz. Hello mindenkinek, szép napot, a mikrofonnál Hosszú Sanyi. És hát bele is vágunk akkor a mai adás utolsó órájába. Természetesen most is ellátlak benneteket a titeket érintő legfontosabb infokkal és a legjobb slágerekkel is, melyek közül a most érkező David Guetta, Teddy Sims és Tones and I közös dal elsősorban Bódi Juditnak fog szólni szülinapja alkalmából, aki küldi nem más, mint nővére, kis Katalin. Isten értessen sokáig Hugica, nagyon sok boldog szülinapot kívánunk sok-sok szeretettel üzenet mellett. És hát természetesen mi is köszöntünk szívből, kedves Judit, a Plusz FM teljes stábja. Isten értessen sokáig!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárosok!

Halihó mindenkinek, 9 óra 10 perckor, ez itt még mindig a nyáriasított délelőtti plusz városunk egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a legjobb programokat is, például a Fény és a Zene közös éjszakáját, amelyre majd a hétvégén Hegyközszádobágyon kerül sor, ahol utcabát szerveznek, konkrétan augusztus 15-én, azaz holnap 20 órától a Fény és Zene éjszakája elnevezésű rendezvényt a Hegyközszádobágyi Parkban fogják tartani, ahol a zenéről DJ Radar fog gondoskodni. Az es során lesz tombola, tánc, játék és nyeremények, és persze lesz lehetőség enni és inni valót is vásárolni a helyszínen, úgyhogy éljetek a lehetőséggel és látogassatok el. Addig is maradjatok velünk, mert nem csak az ilyen titeket érintő fontos infókat, hanem a legnagyobb slágereket is elhozzuk nektek.

Dua Lipa és tőle a Levitating, és hát hogyha ti nem csak így levitálni szeretnétek, hanem esetleg munkát kerestek, szeretnétek dolgozni, akkor jó, ha tudjátok, hogy a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményben tájékoztat arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 772 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 470, többek között adatbázis kezelőt, épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, szakácsot, szakácssegédet, téket, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, pénztárost, cukrászt, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, takarítót, profi labdarúgót, szakmérnököket, állatgondozót, konyhai dolgozót, kereskedelmi dolgozót, árumozgatót, autószerelőt, pincért, pizzakészítőt, titkárnőt, eladót, inasokat, kőművest és persze szakképzetlen munkásokat is keresnek. További információkkal az Ázsia-Eufemi megyei székhelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon, a Transzilvániai utca 2 szám alatt, de hívhatjátok őket telefonon is a 0259 436 821-es számon. Bennünket pedig továbbra is hallgathattok itt a 89,6-on, és érdemes is, mert nem csak az ilyen titeket érintő infókat, hanem a legjobb zenéket is megkapjátok.

0: mindenkinek, ez itt a vakációs délelőtti plusz a 89,6-on, a pluszfm.ro oldalon, és persze a Plusz FM-es okostelefonos alkalmazáson. Hamarosan 9:30 van, ami azt jelenti, hogy jönnek a hírek Ábrahám Mikitől. Egyebek között az is kiderül majd, hogy mi segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
4: Black Friday a Brikónál. Most 30%-os kedvezménnyár a teljes szőnyeg kínálatra. Valamint 10%-os kedvezmény a 12 mm vastagságú laminált padló bizonyos választékára. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
5: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
2: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
6: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Románia túljutott az infláció csúcson, és az év végére akár csökkenhet is, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó. Leállt egy cipőgyár termelése Érmihály falván. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszíthette el munkáját. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre. Évvégére akár 5% közelébe is kerülhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta az Agerpressnek Adrian Negrescu, gazdasági tanácsadó. A szakember szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt két évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akció kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Az infláció alakulásának egyik fő kockázata továbbra is az üzemanyagárak változása, amelyet a közel-keleti háború is befolyásolhat. Ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az ősszel esetleg 10-15%-kal dráguló villamosenergia nem okozna akkora inflációs sokkot, mint a tavalyi energiaáremelkedés. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját a Lojcsúz Ér Mihály falvi üzemének leállásával. A helyiek számára a debreceni ingázás jelenti a rövid távú átmeneti megoldást. Az elbocsátott alkalmazottak közül 25-nek már korábban is fel volt függesztve az egyéni munkaszerződése. A többi alkalmazott helyzetét, illetve a munkaviszonyokra gyakorolt hatásokat még tisztázni kell. A gyárbezárás az önkormányzat bevételeit is kedvezőtlenül érinti, hiszen a jövedelemadónak egy bizonyos részét visszaosztják a helyi tanácsoknak. A debreceni munkavállalás csak rövid távon jelent megoldást a helyiek számára. Még akkor is, ha ott a bérek mértéke jóval magasabb, mint itthon. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. A mobil IMME program keretében a mezőgazdasági vállalkozók akár 1 millió lejjes hitelt is felvehetnek, amelyek legfeljebb 80%-ára garanciát vállalhat az alap. A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy a finanszírozás szállítási költségekre, ezen belül üzemanyagvásárlásra is felhasználható. Az üzemanyagot számla alapján vagy flotta kártyával lehet megvásárolni. Ez a mezőgazdasági vállalkozások számára elsősorban azokban az időszakokban jelenthet segítséget, amikor hirtelen megnő a gazdaság gázolajigénye. Ilyen a betakarítás, a gabona és az olajos magvak szállítása, a talaj előkészítés és más őszi talajmunkák, illetve a vetőmag, műtrágya és egyéb mezőgazdasági input anyagok szállítása.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg is már 20-21 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig várhatóan olyan 31-32 fok körül mozog majd. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári-Sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári-Sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári-Sugárút. Jó utat mindenkinek!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Na, menjünk tovább akkor most is a legnagyobb slágerekkel, és persze a mai kérdésemre érkezett válaszaitokkal, de ha a legnagyobb slágerek, akkor a Runway sem maradhat el Lady Gaga és Doechii közös előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM!

várad, ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyival, akit ma még egy olyan 20 percig elértek a 0359 17 22 22-es telefonszámon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon. És fent vagyunk a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na, egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban, úgyhogy arra gondoltam, megérdeklődöm tőletek, hogy szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi. Feltétlenül osszátok meg velem, egyébként ezt már csak egy olyan 10 percen keresztül tehetitek meg a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, én pedig adom hozzá most is a legjobb zenéket.

Hajó Nagyvárat, 9 óra 46 perckor, ez itt a nyáriasított délelőtti plusz hosszú Sanyival, aki ma arra volt kíváncsi, hogy szerintetek mitől igazán férfias manapság egy férfi? Hát Urbán Gabriel azt hír, a számomra csak akkor vonzó, ha mer önmaga lenni és nem játszik szerepet. Mindezt úgy, hogy nem bánt vele másokat, ez a nőkre is vonatkozik. Aztán Kocsis Olivér Géza azt írja, a férfi akkor férfi, ha a nő nőnek érzi magát mellette. Amióta az értékrendek megborultak, mindkettőnek nehéz igazi párt találni, ezért csomó kompromisszum megalkuvás születik. Aztán Farkas Zsolt Zoltán is kommentet, szerintem erre nem az a jó válasz, hogy a férfi legyen mindig kemény, nem mutasson gyengeséget és mindent egyedül oldjon meg, inkább az, hogy vállalja a felelősséget, legyen tartása, legyen megbízható, tudjon kiállni magáért és azokért, akik fontosak neki, de közben merje kimondani azt is, ha valami fáj vagy nehéz. A valódi erő szerintem nem az, hogy valaki soha nem törik meg, hanem hogy mikor megtörik, összeszedi magát és tovább megy. Aztán Lucia Marin is írt, sok mindentől függ, tudjon gyengéd lenni a párjával, vállalja ezt fel nyilvánosan is, mert láttam ellenpéldát is, valamint Pikó Tilda is kommentelt. Ez érdekes kérdés, mert mindenkinek mást jelent, számomra a férfi az, aki megvéd, kiáll mellettem, értékel és úgy bánik velem, hogy királynőnek érzem magam mellette, nem feltétlenül anyagi értelemben, aki mellett egész ember lehetek. Cserébe minden odaadást és gondoskodást megkap, amire csak képes vagyok. Sajnos nagyon nehéz a férfiak mentális állapotát felmérni, mert többnyire nem tudnak, vagy nem akarnak megnyílni. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, én örülök, hogy így megnyíltatok nekem, és a cserébe természetesen most is adom nektek a legnagyobb slágereket.

0: Hát ennyi fér bele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagylak ám magatokra benneteket, mert még a nap további részében is persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket, na meg persze Keserű Tomit is a Sláger Pluszban, és természetesen lesz ma zenevonat is, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel 2 óra hosszán keresztül szól nektek, köszönhetően DJ Diszkózának, úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plusban, én pedig köszönöm, hogy egész héten velem tartottatok, amúgy az elmúlt pár órában is hosszúsan annyit hallottátok, hétfőn pedig mivel még már egy hétig szabadságom van, ugyanúgy nyáriasított lesz a reggeli adás 6 órától 10-ig, úgyhogy indítsuk majd együtt a következő hetet is, de addig is szép hétvégét, jó pihenést, és még annál is jobb szórakozást, valamint jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plus FM. Reklám.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzóasztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A kormány szerint van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső áram pótlására. Idén a Bihar megyei szórványba is elér a debreceni virágkarnevál. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítása után kieső árampótlására, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A tárca arra emlékeztetett, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő hét napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett a rovinári szénerőmű is rendelkezésre áll, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt. Ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. A Magyar Állam Alapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezik a virágkaravánt Bihar megyében. Amikor a híres debreceni virágkarnevál, néhány kocsija átjön a határon és Nagyváradon is megáll, illetve a megye egy-egy térségét is bejárja. Idén a dél-bihari szórványba látogatnak a virágkompozíciókba öltöztetett kocsik. A végállomás Nagy Szalonta lesz. A virágkocsik Debrecenből augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, ahol estig a főtéren lehet majd megcsodálni az alkotásokat. Aznap este a Nagyvárathoz közeli Köröstarjánba vontatják a kocsikat. Ott töltik az éjszakát. A felvonulás másnap folytatódik, és érinti a határmenti magyar lakta településeket is. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A további adatok szerint az utóbbi egy évben 10,4%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. Ez azt jelenti, hogy júniusban az átlag fizetés vásárló értéke csupán 93,7%-a volt az egy évvel korábbinak. Természetesen nem minden ágazatban érezték azt a dolgozók, hogy kevesebb pénz van a zsebükben. A dohányipari alkalmazottaknak igazán nincs okuk panaszra. Ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8.861 lejről 11.189 lejre nőtt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánban most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Románia túljutott az inflációs csúcson, és az év végére akár csökkenhet is, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó. Leállt egy cipőgyár termelése Érmihály falván. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre. Évvégére akár 5% közelébe is kerülhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta az Agerpressnek Adrian Negrescu, gazdasági tanácsadó. A szakember szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt két évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akció kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Az infláció alakulásának egyik fő kockázata továbbra is az üzemanyagárak változása, amelyet a közel-keleti háború is befolyásolhat. Ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az ősszel esetleg 10-15%-kal dráguló villamosenergia nem okozna akkora inflációs sokkot, mint a tavalyi energiaáremelkedés. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját a Lojcsúz Érmihály falvi üzemének leállásával. A helyiek számára a debreceni ingázás jelenti a rövid távú átmeneti megoldást. Az elbocsátott alkalmazottak közül 25-nek már korábban is fel volt függesztve az egyéni munkaszerződése. A többi alkalmazott helyzetét, illetve a munkaviszonyokra gyakorolt hatásokat még tisztázni kell. A gyárbezárás az önkormányzat bevételeit is kedvezőtlenül érinti, hiszen a jövedelemadónak egy bizonyos részét visszaosztják a helyi tanácsoknak. A debreceni munkavállalás csak rövid távon jelent megoldást a helyiek számára, még akkor is, ha ott a bérek mértéke jóval magasabb, mint itthon. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. A mobil IMME program keretében a mezőgazdasági vállalkozók akár 1 millió lejjes hitelt is felvehetnek, amelyek legfeljebb 80%-ára garanciát vállalhat az alap. A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy a finanszírozás szállítási költségekre, ezen belül üzemanyagvásárlásra is felhasználható. Az üzemanyagot számla alapján vagy flotta kártyával lehet megvásárolni. Ez a mezőgazdasági vállalkozások számára elsősorban azokban az időszakokban jelenthet segítséget, amikor hirtelen megnő a gazdaság gázolajigénye. Ilyen a betakarítás, a gabona és az olajos magvak szállítása, a talaj előkészítés és más őszi talajmunkák, illetve a vetőmag, műtrágya és egyéb mezőgazdasági inputanyagok szállítása.
2: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó! Ez a Plusz FM! Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első hónapjában mindössze 214 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket. Miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig

0: Nagyrészt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 241 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba jutó forrásokat, nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött. Miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve, a kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló, gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagy családok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkezdődik.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorol.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: egészséges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Doncafé Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzó asztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első hónapjában mindössze 214 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket. Miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagyrészt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 241 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba jutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött. Miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve, a kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló, gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagy családok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: a nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: A Plusz FM. Reklám.
1: Black Friday a Brikónál. Most 10%-os kedvezménnyel az 5 cm vastagságú Knauf ásványgyapot ára négyzetméterenként csak 6,25 bani. Valamint 10%-os kedvezménnyel a Smart fémtetőlemez ára négyzetméterenként mindössze 28,7 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt. Lakokos, van az
3: a mester. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első hónapjában mindössze 214 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket. Miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagyrészt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 241 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba jutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket. Miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött. Miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve, a kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló, gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagy családok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: a festékes. Minden, amit rilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Yeah. You know.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Black Friday a Brikónál. Most 40%-os kedvezménnyel az egyfürtös orchidea ára mindössze 16 lejötven bani, valamint akár 50%-os kedvezménnyel a teljes napelemes lámpa kínálatra. Ráadásul 40%-os kedvezménnyel a Verv tömlőtartó szettára tömlővel együtt csak 59 lej. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
3: A kormány szerint van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső áram pótlására. Idén a Bihar megyei szórványba is elér a debreceni virágkarnevál. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítása után kieső áram pótlására, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A tárca arra emlékeztetett, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő hét napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett a Rovinelli szénerőmű is rendelkezésre áll, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt. Ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. A Magyar Állam alapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezik a virágkaravánt Bihar megyében. Amikor a híres debreceni virágkarnevál, néhány kocsija átjön a határon és Nagyváradon is megáll, illetve a megye egy-egy térségét is bejárja. Idén a dél-bihari szórványba látogatnak a virágkompozíciókba öltöztetett kocsik. A végállomás Nagy Szalonta lesz. A virágkocsik Debrecenből augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, ahol estig a főtéren lehet majd megcsodálni az alkotásokat. Aznap este a Nagyvárathoz közeli Köröstarjánba vontatják a kocsikat. Ott töltik az éjszakát. A felvonulás másnap folytatódik, és érinti a határmenti magyar lakta településeket is. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A további adatok szerint az utóbbi egy évben 10,4%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. Ez azt jelenti, hogy júniusban az átlagfizetés vásárló értéke csupán 93,7%-a volt az egy évvel korábbinak. Természetesen nem minden ágazatban érezték azt a dolgozók, hogy kevesebb pénz van a zsebükben. A dohányipari alkalmazottaknak igazán nincs okuk panaszra. Ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8.861 lejről 11.189 lejre nőtt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
1: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre. Évvégére akár 5% közelébe is kerülhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta az Ager Pressnek Adrián Negrescu, gazdasági tanácsadó. A szakember szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt két évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akciókkal, kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Az infláció alakulásának egyik fő kockázata továbbra is az üzemanyagárak változása, amelyet a közel-keleti háború is befolyásolhat. Ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az ősszel esetleg 10-15%-kal dráguló villamosenergia nem okozna akkora inflációs sokkot, mint a tavalyi energiaáremelkedés. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját a Lojcsúz Ér Mihály falvi üzemének leállásával. A helyiek számára a debreceni ingázás jelenti a rövid távú átmeneti megoldást. Az elbocsátott alkalmazottak közül 25-nek már korábban is fel volt függesztve az egyéni munkaszerződése. A többi alkalmazott helyzetét, illetve a munkaviszonyokra gyakorolt hatásokat még tisztázni kell. A gyárbezárás az önkormányzat bevételeit is kedvezőtlenül érinti, hiszen a jövedelemadónak egy bizonyos részét visszaosztják a helyi tanácsoknak. A debreceni munkavállalás csak rövid távon jelent megoldást a helyiek számára, még akkor is, ha ott a bérek mértéke jóval magasabb, mint itthon. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. A Mobil IMM program keretében a mezőgazdasági vállalkozók akár 1 millió lejes hitelt is felvehetnek, amelyek legfeljebb 80%-ára garanciát vállalhat az alap. A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy a finanszírozás szállítási költségekre, ezen belül üzemanyagvásárlásra is felhasználható. Az üzemanyagot számla alapján vagy flotta kártyával lehet megvásárolni. Ez a mezőgazdasági vállalkozások számára elsősorban azokban az időszakokban jelenthet segítséget, amikor hirtelen megnő a gazdaság gázolajigénye. Ilyen a betakarítás, a gabona és az olajos magvak szállítása, a talaj előkészítés és más őszi talajmunkák, illetve a vetőmag, műtrágya és egyéb mezőgazdasági inputanyagok szállítása.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 3-2-1, induljon a Sláger Plusz pénteken egy karnyújtásnyira a hétvégén, hiszen 2026. augusztus 14-e a pontos dátum, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ugye még mindig a nyár hivatalos adója. A stúdióból a mikrofon mögül Kessérű Tomi integet nektek. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel a következő 4 órában, unatkozni nem fogunk, ez egészen biztos. Rengeteg helyi hírrel készültem, jó zenékkel, slágerekkel, magyar kedvencekkel, és jönnek a témák, az érdekességek. Hát az első órában innen a szomszédból, ugyanis megvan Magyarország tortája, erről fogunk majd beszélgetni az óra második felében. Tartsatok velem, most pedig kezdünk, jönnek a legnagyobb kedvencek, szuper napot és jó rádiózást nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

0: Sokváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiből fent nincs, baj nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Slágertusz első órájában rögtön egy nagyon fontos infóval kezdünk. Meghosszabbítják a melegvízszolgáltatás szüneteltetését Nagyvárad belvárosának egy részén. A nagyváradi hőszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint a Zöldfa utcai távhővezetéken keletkezett összetett meghibásodások elhárítása a tervezetnél több időt vesz igénybe. A vállalat közleménye szerint a munkálatok műszaki összetettsége miatt hosszabb ideig kell dolgozni a helyszínen annak érdekében, hogy a rendszer hosszú távon is megfelelően működjön. A leállás tehát a Zöldfa utca, a December 1 park, a Szent László tér, valamint a Trajan Mosoly utca térségét érinti. A hőszolgáltató becslése szerint legkésőbb augusztus 21-én pénteken helyreállhat a szolgáltatás. A vállalat elnézést kér az érintett fogyasztóktól az okozott kellemetlenségekért. További információk kérhetőek és kaphatóak a 0800-078-100-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259-467-577-es telefonszámon. Én is köszönöm szépen a megértéseteket és az együttműködéseteket. Kellemetlen a helyzet, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Slágerek és magyar kedvencek és fontos aktualitások pénteken is itt a Plusz FM-en. No, nézzük a folytatásban, mi érkezik. Hát szerdán újraindult az Országos Kataszteri Hivatal, korábban kibertámadás miatt leállt ETER a informatikai rendszere, közölte a kormány. A tájékoztatás szerint már hozzáférnek a rendszerhez a kataszteri munkák elvégzésére jogosult szakemberek, az igazságügyi szakértők és a végrehajtók. A közjegyzők szintén igényelhetnek az ETER-en keresztül telekkönyvi kivonatokat, írja az Agile Press. Emellett persze bárki igényelhet tájékoztató jellegű telekkönyvi kivonatot. Az igénylés intézhető személyesen a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain, vagy online az ETER-a rendszerhez hozzáférő szakemberek segítségével, ugye közjegyzők, kataszteri földmérők. A közlemény szerint az ETER-a rendszer újraindítása utáni első napokban a kataszteri hivatalok szolgáltatásaiért nem lehet bankkártyával fizetni az alkalmazásban, csak átutalással vagy az adott hivatal pénztáránál. A rendszer leállásának időpontjában mintegy 94 ezer iratigénylés volt folyamatban. Ezek elbírálását soron kívül kezelik, tájékoztatott a kormány. A kataszteri hivatal ügyfélszolgálatokon és az ETER-a rendszerben meghosszabbított munkaidőben 8.30 és 16 óra között lehet kérelmeket beadni. Tájékoztatás és segítség a 0749 012 525-ös, a 0749 016 331-es és a 0735 950 582-es telefonszámon kérhető. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt, 2 lej, 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz, 1 lej, 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
1: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, nem sokára jön az óra témája, ugye arról fogunk beszélgetni, hogy mi lett Magyarország tortája, hiszen az ünnep közelettével megint megválasztották ezt a fantasztikus édességet. Jövök a részletekkel hamarosan, most pedig slágerek és magyar kedvencek itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
7: Ez a Plusz, ez a...

No kérem szépen, hát itt a Sláger Plusz első órájában pénteken egy kis desszerttel, egy kis édességgel készültem nektek innen a szomszédból. Augusztus 20-a közelettével ugyanis megvan Magyarország idei országtortája. És idén a gyulai kézműves cukrászda alkotása, a Bíbor Fehér kapta a címet. A torta eredetileg Fehér Mámor néven futott, de az utolsó pillanatban új nevet kapott, és ezzel együtt országos figyelmet is természetesen, ami még a határokon is átnyúlik. A kreáció középpontjában az erdei gyümölcsök, a túró és a tej fölállnak. Vajban gazdag piskóta alapra kerül a sejmes, tejfölös musz, benne rögös túróval, a tetején pedig egy ribizliboros erdei gyümölcs zselé zárja a rétegeket. A zsűri szerint ez a torta hozza legjobban a modern magyar cukrászat friss, gyümölcsös irányát, és hamarosan bárki megkóstolhatja majd a magyar cukrászdákban. A cukormentes kategóriában a Szilva fácska lett a győztes. Szilva, dió, tejcsoki és egy könnyed fahéjas musz adja a karakterét, zöld teás frissítéssel, tudatos táplálkozás mellett is élvezhető. Idén is látszik, a magyar cukrászok nem csak hagyományt őriznek, hanem új ízeket is teremtenek. A Bíbor Fehér pedig jó eséllyel az ünnep egyik legkeresettebb szelete lesz, úgyhogy ha augusztus 20-án vagy éppen utána Magyarországon jártok, akkor mindenképpen kóstoljátok meg. Kedves egészségetekre, nálunk pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját, és még mielőtt tovább mennénk, szeretném felhívni a figyelmeteket, ahogyan szoktam, hogy ezen a hétvégén is vár mindenkit Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija itt a Plusz FM-en, a Party Plusz természetesen, úgyhogy pénteken is és szombaton is 21 órától DJ diszkózaként állok majd a lemezjátszók mögé, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen és bulizzunk együtt. Party Plusz tehát ma is és holnap is. A folytatásban jönnek a friss információk a ropogós hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul a második óra, már is mutatom, hogy mivel.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. 10 évvel te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első hónapjában mindössze 214 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket. Miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagyrészt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 241 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazott

0: olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló, gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagy családok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, a szél pedig mérsékelt marad, és jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket. A hétvégén aztán tovább melegszik a levegő. Szombaton és vasárnap 33-35 fokot mérhetünk napközben. Az UV sugárzás pedig továbbra is extrém erős.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefán Csamáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csamáres sugárút és a Szföntúl Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csamáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independence utca és a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefán Csamáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek, a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Folytatódik a Sláger Plusz, a második óra vette kezdetét augusztus 14-én pénteken. Kitartást mindenkinek, nagyon közel most már a hétvége, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi ebben az órában is. A nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel, hiszen ti a Plusz FM-et hallgatjátok, ugye Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. És természetesen ebben az órában is lesz majd egy témánk, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy súlyos hibát találtak a SIM-kártyákban. A legtöbb okos eszközünk, de még akár az okos autók is támadhatóak lehetnek. Hogy mire kell odafigyelni, illetve hogy mi a veszély, az kiderül hamarosan. Nálunk viszont semmi veszély, semmi pánik, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Már a Sláger Plusz második órájában járunk pénteken. Hát kérem szépen, a debreceni virágkarnevált a hagyományos módon augusztus 20-án szervezik meg. Az ott felvonuló virágkocsik közül pedig 4 másnap 21-én reggel érkezik Nagyváradra, és este 8 óráig lesznek láthatóak a Szent László téren. Ezt követően a Párcium alapítvány szervezésében tovább indulnak Körös Tarjánba. A körben várhatóan mintegy 1 óra alatt érkezik meg a településre. A megyei körút 2018 óta zajlik. A szervezők szerették volna, hogy a virágkocsik ne csak Debrecenbe és Nagyváradra jussanak el, hanem a kisebb, sok esetben szorványban élő magyar közösségekhez is. A kezdeményezés először Bihar Diószegre jutott el, majd Székelyhídra és Érmihály falvára, később pedig a Berettyó irányában bővítették az útvonalat. Tavaly már a hegyközben is jártak a virágkocsik, idén azonban teljesen új útvonalat választottak. A karaván Dél-Bihar felé indul, és olyan településeket érint, ahol korábban még nem jártak. Ahogyan említettem az előbb, az első éjszakát Körös Tarjánban töltik a virágkocsik. Másnap, augusztus 22-én délelőtt 11 órakor indulnak tovább az Olászent Miklóst, Mezőbikácsot, Tenkegörbedet, Tenkét, Bélfenyért, Árpádot és Erdőgyarakot érintő útvonalon, mielőtt a karaván megérkezik Nagyszalontára, ahová várhatóan délután 16 és 18 óra között futnak be. Az idei 4 virágkocsi, ami érkezik Bihar megyébe, a következő lesz. Hagyományosan a Szent Korona, valamint Nagyvárad és Debrecen közös kompozíciója, amelynek címe Évszakok körforgása, a hagyomány, amely összeköt. A Magyar Posta virágkocsia, az Énekes Rigó Postás virágkocsi sorozat 2026 címet viseli, a Richter Gedeon ZRT kompozíciója pedig a Csillogó emlékgömbök lesz, amelyet a gyógyszergyár alapításának 125. évfordulójára készítettek. Biztosan látványosak lesznek az alkotások, úgyhogy semmiképpen se hagyjátok ki őket, mint ahogyan a jó zenéket sem itt a Pluszon.

0: A slágerek és magyar kedvencek mellett az autósok figyelmét is kérném szépen. Jövő évtől már nem minden esetben lesz elegendő a B vagy BE kategóriás jogosítvány az árufuvarozáshoz. Aki B vagy BE kategóriával vezethető, jellemzően legfeljebb 3,5 tonnás kis teherautóval vagy furgonnal végez díj ellenében nemzetközi közúti árufuvarozást, legkésőbb 2027. január 1-ére szakmai képesítési bizonyítványt is kell szereznie. A kötelezettségről már döntés született. A képesítés megszerzésének részletes szabályait most dolgozza ki a Közlekedési Minisztérium. A tervezet szerint a szakmai képesítés megszerzéséhez szükséges tanfolyamokat 2026. szeptember 1-től szervezhetik meg a Közlekedési Minisztérium által engedélyezett képzőközpontok. Az oktatás során az árufuvarozásban dolgozó gépkocsi vezető képzéséhez már jelenleg is használt tananyagokat alkalmaznak, a felkészítést pedig akkreditált oktatók végeznék. A következő fontos határidő 2027. január 1-e. Ettől az időponttól a B vagy BE kategóriás jogosítvánnyal díj ellenében végzett közúti árufuvarozásban dolgozó sofőröknek már szakmai képesítéssel is rendelkezniük kell ahhoz, hogy jogszerűen végezhessék ezt a tevékenységet. Úgyhogy erről ne feledkezzenek meg az érintettek. Köszi szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Bulizni várjuk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Black Friday a Bricónál. Most 150 lei kedvezménnyel a The Vault ütvefúrógép ára két akkumulátorral mindössze 798 lei, valamint 27%-os kedvezménnyel a Stanley száraz nedves porszívó ára csak 199 lei. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
4: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon. Autók, szakértelem, bizalom.
6: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méreg ellenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
7: Ez a fal túl szép lett.
8: Hogy érted, hogy túl szép?
7: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
8: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
7: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
8: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
9: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
10: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
11: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Don Café Selected őrölt kávéjára 29,99-bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49-bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
14: És most vissza a zenéhez.
15: Pénteken már a Sláger Plusz második órájában járunk. Ebben az órában a technológiai világból hozok majd nektek egy hírt nem is olyan sokára, ugye a SIM-kártyák sérülékenységével kapcsolatban. Tartsatok velem mindenképpen, de természetesen nem hiányozhatnak a jó zenék sem, úgyhogy már is megyünk tovább.
16: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
17: Ez a Plusz FM.

A Schlager Plusz második órájában fontos téma terítéken, ugyanis képzeljétek el, egy friss biztonsági jelentés szerint kritikus sérülékenységre derült fény a világ SIM-kártyáinál. Olyan hibára, amely nem csak okos telefonokat, hanem más eszközöket és akár okos elektromos autókat is érinthet. A probléma lényege, hogy bizonyos SIM-ek távolról észrevétlenül futtatható parancsokat engednek be. Így egy támadó akár hozzáférhet a készülék kommunikációjához, vagy manipulálhatja az adatforgalmat. A szakértők szerint a hiba nem egyetlen gyártóhoz köthető, hanem széles körben jelen lehet a piacon. A legnagyobb kockázatot azok az eszközök jelentik, amelyek folyamatos hálózati kapcsolatban vannak, de ritkán frissülnek. Ilyenek a szenzorok, az okos otthon modulok, vagy mondjuk az autók telematikai rendszerei. A sérülékenység elméletben lehetővé teszi, hogy egy támadó távolról beavatkozzon a működésükbe. A mobil szolgáltatók már vizsgálják a hibát, és várhatóan hálózati oldalon is tesznek lépéseket a védelemmel kapcsolatban. A felhasználók számára most az a legfontosabb, hogy minden eszközükön napra kész legyen a rendszer, és figyeljék a szolgáltatók frissítéseit. A SIM-kártya eddig a mobilbiztonság egyik legstabilabb eleme volt, most viszont kiderült, hogy erre a területre is ráfér az újragondolás, úgyhogy a mérnökök már gőzerővel dolgoznak rajta, hát mi átlagemberek pedig, ahogyan hallhattuk, ugye annyit tehetünk, hogy folyamatosan frissítjük a dolgokat a készülékeinken, ezeket ti se hagyjátok ki. Én is frissen tartalak benneteket, jó zenékkel itt a Pluszon, figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Az elmúlt 60 percben a Sláger Plusz második óráját hallottátok pénteken, augusztus 14-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. No, akkor ezt az etapot ebben a pillanatban lezárjuk, várjuk a friss információkat, a ropogós híreket. A mai nap ügyeletes hírszerkesztője, Ábrahám Miklós kollégám érkezik és vált a stúdióban engem. Aztán a hírek után viszont jövök vissza, és mutatom nektek, hogy mivel kezdünk. Slágerekkel és magyar kedvencekkel, ez 100%.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
5: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempe ára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padló ára négyzetméterenként csak 34,54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
6: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A kormány szerint van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső áram pótlására. Idén a Bihar megyei Szorványba is elér a debreceni virágkarnevál. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítása után kieső áram pótlására, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A tárca arra emlékeztetett, hogy Románia

0: A Magyar Állam alapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezik a virágkaravánt Bihar megyében. Amikor a híres debreceni virágkarnevál néhány kocsija átjön a határon és Nagyváradon is megáll, illetve a megye egy-egy térségét is bejárja. Idén a dél-bihari szórványba látogatnak a virágkompozíciókba öltöztetett kocsik. A végállomás Nagy Szalonta lesz. A virágkocsik Debrecenből augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, ahol estig a főtéren lehet majd megcsodálni az alkotásokat. Aznap este a Nagyvárathoz közeli Köröstarjánba vontatják a kocsikat. Ott töltik az éjszakát. A felvonulás másnap folytatódik, és érinti a határmenti magyar lakta településeket is. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A további adatok szerint az utóbbi egy évben 10,4%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. Ez azt jelenti, hogy júniusban az átlag fizetés vásárló értéke csupán 93,7%-a volt az egy évvel korábbinak. Természetesen nem minden ágazatban érezték azt a dolgozók, hogy kevesebb pénz van a zsebükben. A dohányipari alkalmazottaknak igazán nincs okuk panaszra. Ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8864 lejről 11189 lejre nőtt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, a szél pedig mérsékelt marad, és jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket. A hétvégén aztán tovább melegszik a levegő. Szombaton és vasárnap 33-35 fokot mérhetünk napközben, az UV-sugárzás pedig továbbra is extrém erős.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefáncsamáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsamáres sugárút és a Szföntúl Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsamáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independence utca és a Mihály Vitézur utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézur utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefáncsamáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Városi Közmű Infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Dübörög ezerrel a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Hát zárjuk szépen lassan a dolgos hétköznapokat, hiszen péntek van, 2026. augusztus 14-e, viszont folytatódik a Sláger Plusz, hiszen a fél időnél járunk, ez már a harmadik óra, a stúdióban a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, és kérem szépen a figyelmeteket, hiszen ebben az órában is hozok fontos helyi infókat, aktualitásokat. Aztán beszámolok majd arról is, hogy fellép a Spotify a kamu előadók ellen. Hát nálunk ilyen nincsen, kérem szépen, nálunk csak húsvér előadók vannak, slágerek és magyar kedvencek. Egészen pontosan, erre itt a bizonyíték, kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Hát kérem szépen, telik múlik az idő, pénteken már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk. Az aszályos években ugye a furt kutak sok gazda számára az öntözés egyik legfontosabb vízforrásává váltak. Ezért is kíséri éles vita a Környezetvédelmi Minisztérium új tervezetét. A javaslat szerint az engedély nélküli jelentős környezeti kárt okozó vagy arra alkalmas vízkitermelés büntetőjogi következményekkel járhat. Sokakban felmerült a kérdés, hogy mi számít nagy mennyiségű víznek, és hol húzódik a határa a háztartási öntözés és a már engedélyköteles vízhasználat között. A vita középpontjába a Környezetvédelmi Minisztérium törvénytervezetének az a része került, amely a felszíni és felszín alatti vizek illegális kitermelését szabályozná. A tervezet szerint büntetőjogi felelősségre lehetne vonni azt, aki jogellenesen termel ki felszíni vagy felszín alatti vizet, ha ezzel jelentős környezeti kárt okoz, vagy a vízkivétel alkalmas lehet ilyen kár előidézésére. A javaslat nem csak a természetes tavakból, folyókból vagy patakokból történő vízkivételre vonatkozik, hanem a furt kutakra is, ezért rövid idő alatt sok gazdálkodóban és kúttulajdonosban merült fel a kérdés, hogy a jövőben milyen feltételekkel használhatják a saját kutyukat öntözésre. A kialakult vita és az álhírek terjedése nyomán a román vízügyi hatóság közleményében igyekezett tisztázni, hogy a törvénytervezet nem vezet be új adót a háztartási kutakra, és nem teszi bűncselekménnyé a saját udvaron lévő kút használatát. A hatóság emlékeztetett arra, hogy a jelenleg is hatályos vízügyi törvény alapján a felszíni és felszín alatti vizek továbbra is szabadon használhatóak ivásra, az állatok itatására, locsolásra, mosásra, fürdésre és más háztartási célokra, amennyiben a vízkivétel kizárólag a saját háztartás szükségleteit szolgálja, és nem haladja meg a másodpercenkénti 0,2 literes vízfolyamot. A vízügy ezt a gyakorlatban is kiszámolta, ez percenként mintegy 12 liter, óránként 720 liter. Folyamatos működés mellett pedig legfeljebb 17,28 köbméter vizet jelent naponta, ami jóval meghaladja egy átlagos háztartás szokásos vízigényét, úgyhogy ha betartjuk a szabályokat, akkor nem lesz probléma. Köszönöm szépen, én is betartom ezeket itt a Plusz FM-en, nál is hozom a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: folyamatosan kapjátok tőlem pénteken az aktualitásokat, de ez nem véletlen, hiszen a Sláger Pluszt hallgatjátok. Hamarosan befejeződnek a nagyváradi 42-es számú Mária elnevezésű óvoda energetikai hatékonyságát növelő és korszerűsítési munkálatai, amelyeknek mindegy 90%-a már elkészült. A kivitelezés várhatóan augusztus végére fejeződik be, írja közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Sarka Müller utca 8 szám alatt található 42-es számú óvodát még 1976-ban építették. Az elmúlt közel 5 évtizedben állami óvodaként működött, jelenleg mintegy 200 kisgyermeket fogad. Az épület hasznos alapterülete körülbelül 1300 négyzetméter. A külső munkálatok során hőszigetelték az épület homlokzatát, felújították a lapos tetőt, valamint dekoratív vakolatot alkalmaztak. Hőszigetelést kapott a felső födém is, emellett a régi belső és külső nyílászárókat alumíniumból készült új szerkezetekre cserélték. Az épület belsejében teljesen megújultak az elektromos hálózatok és a világítótestek, illetve lecserélték a vízvezeték és szennyvíz hálózatot is. A következő lépés a szaniterek felszerelése. Az óvodában padlófűtést és szellőzőrendszert is kialakítottak. A csoportszobákat, folyosókat és öltözőket pedig újra festették. Megújultak a csoportszobák, a mosdók, az adminisztratív helyiségek, a folyosók, a konyha és a hozzátartozó mellékhelyiségek belső felületei is. A padlókat kopásálló PVC burkolattal látták el, amely a kivitelezők szerint biztonságos, higiénikus, színes környezetet biztosít a gyermekek számára. Új korlátokat is felszereltek, a lépcsőket pedig gránitlapokkal burkolták. A munkálatok jelenlegi szakaszában a szaniterek felszerelése, a PVC padlóburkolás befejezése és az utolsó simítások vannak hátra, hiszen megállíthatatlanul közeledik az ősz. De ez még odébb van, hiszen jelen pillanatban még csak augusztus 14-e van, még a hónap közepénél tartunk, úgyhogy nem riogatnék senkit sem, inkább vissza a legnagyobb kedvencekhez mindjárt.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Doncafé Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
4: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
5: Hú, ez a fal túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
7: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
8: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz harmadik órája. Jön majd nem sokára a téma, azzal kapcsolatban, hogy a Spotify fellép a kamu előadók ellen. Hát olyan dalokról van szó, amelyeket mesterséges intelligenciával generáltak, és nincs mögöttük ugye húsvér előadó. Szerintem egyébként teljesen jogos a dolog. Nálunk viszont ilyen probléma nincsen, már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

kedves pluszosok, ti hallottatok-e már kamu előadókról? Hát kérem szépen, a Spotify újabb kellemetlen ügybe futott bele. A platformon ugyanis egyre több ilyen kamu előadó jelenik meg, akik a valóságban nem léteznek. A zenéiket mesterséges intelligencia generálja, a profiljaikat pedig ügynökségek vagy automatizált rendszerek kezelik. A jelenség azért veszélyes, mert ezek a fantomzenészek sokszor milliós hallgatottságot érnek el, miközben a valódi előadók bevételei és láthatósága pedig csökken. A háttérben egyébként egy egyszerű üzleti modell áll. Az AI dalok olcsón és gyorsan gyárthatóak, a streaming pedig minden lejátszás után fizet. A kamu profilok így tömegesen termelik a bevételt, miközben a hallgatók sokszor észre sem veszik, hogy nem emberi alkotást hallgatnak. A Spotify most vizsgálja az ügyet, és már több gyanús előadót eltávolított, de a probléma rendszer szintű. Az algoritmusok könnyen felkapják az ilyen zenéket, ha azok megfelelnek a trendeknek. A szakma szerint a következő hónapok döntőek lesznek. A streaming piacnak ugyanis hát el kell döntenie, hogyan kezeli az AI tartalmakat, és hogyan védi a valódi művészeket. Egy biztos, a digitális zenepiacon most kezdődik az új korszak, ahol már nem csak az számít, hogy ki a tehetséges, hanem az is, hogy ki a valódi. Nagyon érdekes egyébként a kérdéskör, kíváncsi leszek rá, hogy mit lépnek ezzel kapcsolatban, mert valljuk be őszintén, mi átlagfogyasztók emberek, hát lehet, hogy valóban nem is tudjuk egyébként, hogy nem egy húsvér előadót hallgatunk, hanem egy AI terméket, és hát ilyenkor az ember hajlamos azt mondani, hogy teljesen mindegy, pedig a valóságban erre nagyon is oda kellene figyelni, hogy a valódi előadók és művészek ne szenvedjenek kárt ebben a tekintetben. Úgyhogy várjuk a folytatást természetesen a témában, és ti is várhatjátok a jó zenéket tőlem itt a Sláger Pluszban, és a jó hír, hogy nálunk nincs AI által generált tartalom. Már is mutatom.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Tehát van mit hallgatni a mai napon is, pénteken is, augusztus 14-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Éppen a Sláger Plusz harmadik órájára teszünk pontot, és ugye várjuk a legfrissebb híreket, az aktualitásokat, az információkat. A mai napon ezeket ugye Ábrahám Miklós kollégámtól kapjátok, fogadjátok nagyon sok szeretettel. És hát előttünk van még egy egyórás etap a Sláger Pluszból, a hírek után jövök vissza, és indulunk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Black Friday a Brikónál. Most 30%-os kedvezménnyel a 90x90 cm-es bambú hidromasszázs zuhanykabin ára mindössze 1329 lej. Valamint 30%-os kedvezménnyel a Telstar zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel csak 698 lej 90 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Románia túljutott az infláció csúcson, és az év végére akár csökkenhet is, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Leállt egy cipőgyár termelése Érmihály falván. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszíthette el munkáját. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre. Évvégére akár 5% közelébe is kerülhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta az Agerpressnek Adrián Negrescu, gazdasági tanácsadó. A szakember szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt két évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akciók, kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Az infláció alakulásának egyik fő kockázata továbbra is az üzemanyagárak változása, amelyet a közel-keleti háború is befolyásolhat. Ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az ősszel esetleg 10-15%-kal dráguló villamosenergia nem okozna akkora inflációs sokkot, mint a tavalyi energiaáremelkedés. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját a Lojcsúz Érmihály falvi üzemének leállásával. A helyiek számára a debreceni ingázás jelenti a rövid távú átmeneti megoldást. Az elbocsátott alkalmazottak közül 25-nek már korábban is fel volt függesztve az egyéni munkaszerződése. A többi alkalmazott helyzetét, illetve a munkaviszonyokra gyakorolt hatásokat még tisztázni kell. A gyárbezárás az önkormányzat bevételeit is kedvezőtlenül érinti,

0: elsősorban azokban az időszakokban jelenthet segítséget, amikor hirtelen megnő a gazdaság gázolaj igénye. Ilyen a betakarítás, a gabona és az olajos magvak szállítása, a talajelőkészítés és más őszi talajmunkák, illetve a vetőmag, műtrágya és egyéb mezőgazdasági input anyagok szállítása.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, a szél pedig mérsékelt marad, és jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket. A hétvégén aztán tovább melegszik a levegő. Szombaton és vasárnap 33-35 fokot mérhetünk napközben, az UV-sugárzás pedig továbbra is extrém erős.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefáncsamáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsamáres sugárút és a Szföntúl Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosú utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsamáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independence utca és a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefáncsamáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Még egy óra együtt itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, amiben szépen hangolódunk most már a hétvégére, ami nagyon közel van, hiszen 2026. augusztus 14-e péntek van, ez pedig a Sláger Plusz 4. órája, a mikrofonnál még ebben a 60 percben is Keserű Tomi. Kik azok, akik emlékeznek még Brekire, a BK-ra, vagy éppen Miss Röfire? Hát kérem szépen, 50 éves lett a Muppet Show, amit annak idején először senki nem akart a képernyőre engedni. Úgyhogy együtt ünnepelünk a csapattal az óra második felében. Előtte természetesen azért még mindig vadászok nektek helyi infókat, úgyhogy figyeljetek, és természetesen pörögnek azok a dalok is, amelyeket nagyon szeretünk. A legnagyobb nyári kedvencek, úgyhogy csapjunk bele az órába.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Szeretném kérni a figyelmeteket itt a Sláger Plusz negyedik órájában is. Hát egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani kifinomult, több lépcsőben felépített csalásokkal a WhatsAppon keresztül. Derül ki a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság 2025-ös évre szóló jelentéséből. A tavalyi évben a WhatsApp fiókok feltörése az egyik leggyakrabban jelentett kiberbiztonsági incidens volt, számol be az Economica.net. A csalók gyakran időt és energiát fektetnek abban, hogy elnyerjék áldozatuk bizalmát. Egyik módszerük szerint banki alkalmazottnak adják ki magukat, és állítólagos gyanús tranzakciókra figyelmeztetnek. Ezután ráveszik az áldozatot, hogy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsen, amellyel átvehetik az eszköz irányítását. Súlyosabb esetekben még hitelfelvételre, vagy nagyobb összegű készpénzfelvételre is rábeszélik az áldozatot, majd a pénzt kriptovaluta automatán keresztül utalják el. A WhatsApp fiókok eltérítésénél a csalók általában SMS-ben érkező ellenőrző kódot kérnek el, vagy egy QR kód beolvasására veszik rá a felhasználót. A fiók megszerzése után az áldozat ismerőseinek küldenek üzeneteket sürgős pénzkéréssel. Mivel az üzenet ugye egy ismert személy fiókjáról érkezik, a címzetek könnyebben bedőlnek a csalásnak. A kiberbiztonsági igazgatóság arra figyelmeztet, hogy soha ne adjunk meg másnak a WhatsApp ellenőrző kódunkat, és ne olvassunk be ismeretlen vagy gyanús QR kódokat. Ha egy ismerős pénzt kér WhatsAppon, érdemes telefonon is felhívni és megerősíteni a kérést. A szakemberek a WhatsApp két lépcsős hitelesítésének bekapcsolását javasolják, és azt is, hogy a készülékre ne telepítsünk távoli hozzáférést biztosító alkalmazást olyan személy kérésére, aki banki vagy hatósági alkalmazottnak adja ki magát. Ha pedig megtörtént a baj és feltörték a fiókunkat, akkor azonnal értesítsük ismerőseinket, valamint jelezzük az esetet a kiberbiztonsági igazgatóságnak, és szükség esetén a bankunknak is. Hát ti is legyetek résen és vigyázzatok az értékeitekre, mert a csalók bizony köztünk járnak.

0: még egy könnyed programajánlattal készültem nektek a Sláger Plusz negyedik órájában, ahol a zene lesz a főszerepben. A Nagyváradi Állami Filharmónia ugyanis ezen a nyáron is különleges helyszínekre viszi a zenét az Iníció elnevezésű koncertsorozattal. A kezdeményezés célja, hogy a város emblematikus helyszínein különböző zenei műfajokat felvonultató hangversenyekkel szólítsák meg a közönséget. Szeptember 4-éig szabadtéri hangversenyek és kamarakoncertek várják a közönséget a város legszebb pontjain. A szimfonikus rocktól és a popzenétől kezdve a latin dallamokon, a klezmeren és a filmzenéken át egészen a klasszikus hangzásig terjed ugye a program kínálat. A hétvégén egészen pontosan augusztus 16-án vasárnap 21 órától Feel the Music címmel a Sebeskörös Parti Amfiteátrumban lehet megtekinteni egy koncertet, amelyre a belépés ráadásul ingyenes, úgyhogy előjáróban is jó szórakozást hozzá.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Hamarosan itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, a stúdióban fogadom majd a Muppet Show sztárjait virtuálisan, ugye Breki, a Béka, a Miss Röfi, és még bőven lehetne sorolni, hiszen 50 éves lett a társulat, úgyhogy velük is foglalkozunk hamarosan, közben pedig hallgatjuk a legjobb zenéket. Megyünk tovább.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a

No, egy kis vidámságos Sláger plusz negyedik órájában pénteken. Hát képzeljétek el, 50 éve indult útjára a televíziózás egyik legkülönlegesebb műsora, a Muppet Show. Gyermekkorom nagyon nagy kedvence, mindig alig vártam, hogy láthassam őket a tévében. Jim Henson bábjai 1976-ban jelentek meg először önálló szórakoztató formátumban, és pillanatok alatt világsiker lett belőlük. A műsor lényege egyébként nagyon egyszerű volt. Egy kaotikus, szerethető színház, ahol Kermit, Miss Ruffy, a két morgó páholylakó és mondjuk Breki a béka, valamint a többiek, hát minden héten vendégsztárokat fogadtak, mint egy valódi showműsorban, és persze hát minden adásban elszabadult a káosz. A Muppet Show azért működött, mert a humora univerzális volt. A gyerekeknek kedves, a felnőtteknek ironikus, és mindig egy lépéssel önmaga paródiája. A karakterek pedig hát máig ikonok. A Muppet világ pedig túlélte a tévékorszakot, a streaminget és a generációváltásokat is. A jubileum kapcsán pedig újra előkerülnek a klasszikus jelenetek, és a rajongók világszerte ünneplik a fél évszázados örökséget. A Muppet Show nem csak egy tévéműsor volt, hanem bizonyíték arra, hogy néhány színes báb is képes kultúrát teremteni, és ez milyen igaz, úgyhogy ennek örömére én a hétvége folyamán biztosan meg fogok majd nézni egy epizódot, és tegyetek ti is így. De ez még egy picit odébb van, most inkább jó zenéket hallgatunk itt a Pluszon, oké? Okay?

0: Kérem, vigyázzanak! Az ajtók záródnak.
1: Bizony, itt a műszak vége erre a hétre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Most én is lelépek egy picit szabadságra, úgyhogy a jövő héten nem fogunk találkozni, majd csak hétvégén a Party Plusban. Legyetek jók és vigyázzatok magatokra, már most előjáróban nagyon kellemes hétvégét, pihenést és lazítást kívánok nektek. Jönnek mindjárt a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul a következő óra, én pedig ezzel a dallal búcsúzom. További szuper nyarat mindenkinek, hello, hello!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
4: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
5: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
6: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első hónapjában mindössze 214 millió lejértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket. Miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagyrészt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 241 millió lejértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják, amit az idegen

0: döntött. Miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve, a kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló, gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagy családok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10A alatt.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A kormány szerint van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső áram pótlására. Idén a Bihar megyei szórványba is elér a debreceni virágkarnevál. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítása után kieső áram pótlására, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A tárca arra emlékeztetett, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő hét napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett a Rovinelli szénerőmű is rendelkezésre áll, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt. Ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. A Magyar Állam alapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezik a virágkaravánt Bihar megyében. Amikor a híres debreceni virágkarnevál, néhány kocsija átjön a határon és Nagyváradon is megáll, illetve a megye egy-egy térségét is bejárja. Idén a dél-bihari szórványba látogatnak a virágkompozíciókba öltöztetett kocsik. A végállomás Nagy Szalonta lesz. A virágkocsik Debrecenből augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, ahol estig a főtéren lehet majd megcsodálni az alkotásokat. Aznap este a Nagyváradhoz közeli Köröstarjánba vontatják a kocsikat. Ott töltik az éjszakát. A felvonulás másnap folytatódik, és érinti a határmenti magyar lakta településeket is. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A további adatok szerint az utóbbi egy évben 10,4%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. Ez azt jelenti, hogy júniusban az átlag fizetés vásárló értéke csupán 93,7%-a volt az egy évvel korábbinak. Természetesen nem minden ágazatban érezték azt a dolgozók, hogy kevesebb pénz van a zsebükben. A dohányipari alkalmazottaknak igazán nincs okuk panaszra. Ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8.861 lejről 11.189 lejre nőtt.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: valahol alszik már egy apró kis gyerek.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

dosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

hat

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia túljutott az inflációs csúcson, és az év végére akár csökkenhet is, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Leállt egy cipőgyár termelése Érmihály falván. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszíthette el munkáját. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre. Évvégére akár 5% közelébe is kerülhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta az Agerpressnek Adrián Negrescu, gazdasági tanácsadó. A szakember szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt két évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akció kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Az infláció alakulásának egyik fő kockázata továbbra is az üzemanyagárak változása, amelyet a közel-keleti háború is befolyásolhat. Ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az ősszel esetleg 10-15%-kal dráguló villamos energia nem okozna akkora inflációs sokkot, mint a tavalyi energiaáremelkedés. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját a Lojcsúz Érmihályfalvi üzemének leállásával. A helyiek számára a debreceni ingázás jelenti a rövid távú átmeneti megoldást. Az elbocsátott alkalmazottak közül 25-nek már korábban is fel volt függesztve az egyéni munkaszerződése. A többi alkalmazott helyzetét, illetve a munkaviszonyokra gyakorolt hatásokat még tisztázni kell. A gyárbezárás az önkormányzat bevételeit is kedvezőtlenül érinti, hiszen a jövedelemadónak egy bizonyos részét visszaosztják a helyi tanácsoknak. A debreceni munkavállalás csak rövid távon jelent megoldást a helyiek számára, még akkor is, ha ott a bérek mértéke jóval magasabb, mint itthon. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. A Mobil IMM program keretében a mezőgazdasági vállalkozók akár 1 millió lejjes hitelt is felvehetnek, amelyek legfeljebb 80%-ára garanciát vállalhat az alap. A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy a finanszírozás szállítási költségekre, ezen belül üzemanyagvásárlásra is felhasználható. Az üzemanyagot számla alapján vagy flotta kártyával lehet megvásárolni. Ez a mezőgazdasági vállalkozások számára elsősorban azokban az időszakokban jelenthet segítséget, amikor hirtelen megnő a gazdaság gázolajigénye. Ilyen a betakarítás, a gabona és az olajos magvak szállítása, a talajelőkészítés és más őszi talajmunkák, illetve a vetőmag, műtrágya és egyéb mezőgazdasági input anyagok szállítása.
2: Hey, let's keep this thing on.
0: Itt a Plusz FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plusz.
3: Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, nagyon kellemes péntek estét, jó bulit kívánok nektek, és már most előjáróban nagyon szuper hétvégét. A lemezjátszóknál, a stúdióban, a DJ pultban, a mikrofonnál DJ Diszkóza, a Plusz FM-en, ez pedig Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulia, a Party Plusz. A következő két órában várlak benneteket, az első mix ugye a mainstream kedvenceké lesz, a második mix pedig majd a klasszik dalokról fog szólni, ahogyan már ezt megszokhattátok. Remélem felkészültetek, indulunk!

0: Estimix Mix első felvonását, ez volt a Mainstream Set egészen pontosan augusztus 14-én, viszont mindenképpen maradjatok, hiszen a java még hátra van, ahogyan megszokhattátok már, ugye a folytatásban a következő egy órában egészen 11-ig felesleges beszéd, megszakítás nélkül jönnek a klasszik kedvencek, ez ugye azt jelenti, hogy az elmúlt 20-30 évből a legjobb dance és klub dalok, úgyhogy megyünk tovább, mindenkinek jó bulit továbbra is itt a Party Plus-ban!
1: Hey, let's keep this thing going.
2: Itt a Plus FM hétvégi Bix műsora. Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A kormány szerint van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső áram pótlására. Idén a Bihar megyei szórványba is elér a debreceni virágkarnevál. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítása után kieső áram pótlására, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A tárca arra emlékeztetett, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő hét napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett a Rovinari szénerőmű is rendelkezésre áll, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt. Ha szükség van rá, Románia vezetékrendszeren 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. A Magyar Állam Alapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezik a virágkaravánt Bihar megyében. Amikor a híres debreceni virágkarnevál, néhány kocsija átjön a határon és Nagyváradon is megáll, illetve a megye egy-egy térségét is bejárja. Idén a dél-bihari szórványba látogatnak a virágkompozíciókba öltöztetett kocsik. A végállomás Nagy Szalonta lesz. A virágkocsik Debrecenből augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, ahol estig a főtéren lehet majd megcsodálni az alkotásokat. Aznap este a Nagyváradhoz közeli Köröstarjánba vontatják a kocsikat. Ott töltik az éjszakát. A felvonulás másnap folytatódik, és érinti a határmenti magyar lakta településeket is. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A további adatok szerint az utóbbi egy évben 10,4%-kal drágult a megélhetés, vagyis az

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia túljutott az infláció csúcson, és az év végére akár csökkenhet is, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó. Leállt egy cipőgyár termelése Érmihály falván. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszíthette el munkáját. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre. Évvégére akár 5% közelébe is kerülhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta az Agerpressnek Adrian Negrescu, gazdasági tanácsadó. A szakember szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt két évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akciók, kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Az infláció alakulásának egyik fő kockázata továbbra is az üzemanyagárak változása, amelyet a közel-keleti háború is befolyásolhat. Ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az ősszel esetleg 10-15%-kal dráguló villamosenergia nem okozna akkora inflációs sokkot, mint a tavalyi energiaáremelkedés. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját a Lojcsúz Érmihály falvi üzemének leállásával. A helyiek számára a debreceni ingázás jelenti a rövid távú átmeneti megoldást. Az elbocsátott alkalmazottak közül 25-nek már korábban is fel volt függesztve az egyéni munkaszerződése. A többi alkalmazott helyzetét, illetve a munkaviszonyokra gyakorolt hatásokat még tisztázni kell. A gyárbezárás az önkormányzat bevételeit is kedvezőtlenül érinti, hiszen a jövedelemadónak egy bizonyos részét visszaosztják a helyi tanácsoknak. A debreceni munkavállalás csak rövid távon jelent megoldást a helyiek számára, még akkor is, ha ott a bérek mértéke jóval magasabb, mint itthon. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. A Mobil IMM program keretében a mezőgazdasági vállalkozók akár 1 millió lejes hitelt is felvehetnek, amelyek legfeljebb 80%-ára garanciát vállalhat az alap. A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy a finanszírozás szállítási költségekre, ezen belül üzemanyagvásárlásra is felhasználható. Az üzemanyagot számla alapján vagy flotta kártyával lehet megvásárolni. Ez a mezőgazdasági vállalkozások számára elsősorban azokban az időszakokban jelenthet segítséget, amikor hirtelen megnő a gazdaság gázolaj igénye. Ilyen a betakarítás, a gabona és az olajos magvak szállítása, a talaj előkészítés és más őszi talajmunkák, illetve a vetőmag, műtrágya és egyéb mezőgazdasági input anyagok szállítása.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első hónapjában mindössze 214 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket. Miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagyrészt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 241 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba jutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött. Miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve, a kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló, gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagy családok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A kormány szerint van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső áram pótlására. Idén a Bihar megyei Szorványba is elér a debreceni virágkarnevál. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Van elég tartalék az országos villamos energiarendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítása után kieső áram pótlására, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A tárca arra emlékeztetett, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Emellett a Rovinelli szénerőmű is rendelkezésre áll, 330 megawatt beépített teljesítménnyel, valamint a hidroelektrika termeléséből legalább 300 megawatt. Ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. A Magyar Állam alapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezik a virágkaravánt Bihar megyében. Amikor a híres debreceni virágkarnevál, néhány kocsija átjön a határon és Nagyváradon is megáll, illetve a megye egy-egy térségét is bejárja. Idén a dél-bihari Szorványba látogatnak a virágkompozíciókba öltöztetett kocsik. A végállomás Nagy Szalonta lesz. A virágkocsik Debrecenből augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, ahol estig a főtéren lehet majd megcsodálni az alkotásokat. Aznap este a Nagyváradhoz közeli Köröstarjánba vontatják a kocsikat. Ott töltik az éjszakát. A felvonulás másnap folytatódik, és érinti a határmenti magyar lakta településeket is. Az Országos Statisztikai Intézet számításai szerint júniusban 9564 lej volt az országos bruttó átlagbér, a nettó pedig 5734 lej. Utóbbi 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A további adatok szerint az utóbbi egy évben 10,4%-kal drágult a megélhetés, vagyis az árak közel háromszor olyan gyorsan nőttek, mint a fizetések. Ez azt jelenti, hogy júniusban az átlagfizetés vásárló értéke csupán 93,7%-a volt az egy évvel korábbinak. Természetesen nem minden ágazatban érezték azt a dolgozók, hogy kevesebb pénz van a zsebükbe. A dohányipari alkalmazottaknak igazán nincs okuk panaszra. Ugyanis az ágazati nettó átlagbér a tavalyi 8.861 lejről 11.189 lejre nőtt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kedves fel, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia túljutott az infláció csúcson, és az év végére akár csökkenhet is, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Leállt egy cipőgyár termelése Érmihály falván. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszíthette el munkáját. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia túljutott az inflációs csúcson, és az éves infláció ősszel 5,5% körüli szintre. Évvégére akár 5% közelébe is kerülhet, ha az új kormány nem hoz árfelhajtó intézkedéseket. Nyilatkozta az Agerpressnek Adrián Negrescu, gazdasági tanácsadó. A szakember szerint az adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra sem csökkennek, de már lassabb ütemben emelkednek, mint az elmúlt két évben. A drágulás mérséklődése főként az élelmiszereknél látható, ahol a vásárlóerő csökkenése és az eladások visszaesése miatt a kereskedők akció kedvezményekkel és olcsóbb termékekkel próbálják megőrizni forgalmukat. Az infláció alakulásának egyik fő kockázata továbbra is az üzemanyagárak változása, amelyet a közel-keleti háború is befolyásolhat. Ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az ősszel esetleg 10-15%-kal dráguló villamosenergia nem okozna akkora inflációs sokkot, mint a tavalyi energiaáremelkedés. Nem hivatalos adatok szerint több mint 200 ember veszítette el munkáját a Lojcsúz Érmihály falvi üzemének leállásával. A helyiek számára a debreceni ingázás jelenti a rövid távú átmeneti megoldást. Az elbocsátott alkalmazottak közül 25-nek már korábban is fel volt függesztve az egyéni munkaszerződése. A többi alkalmazott helyzetét, illetve a munkaviszonyokra gyakorolt hatásokat még tisztázni kell. A gyárbezárás az önkormányzat bevételeit is kedvezőtlenül érinti, hiszen a jövedelemadónak egy bizonyos részét visszaosztják a helyi tanácsoknak. A debreceni munkavállalás csak rövid távon jelent megoldást a helyiek számára, még akkor is, ha ott a bérek mértéke jóval magasabb, mint itthon. Új hitelgarancia program segítheti a romániai mezőgazdasági vállalkozásokat az üzemanyag és szállítási költségek finanszírozásában. A Mobil IMME program keretében a mezőgazdasági vállalkozók akár 1 millió lejjes hitelt is felvehetnek, amelyek legfeljebb 80%-ára garanciát vállalhat az alap. A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy a finanszírozás szállítási költségekre, ezen belül üzemanyagvásárlásra is felhasználható. Az üzemanyagot számla alapján vagy flotta kártyával lehet megvásárolni. Ez a mezőgazdasági vállalkozások számára elsősorban azokban az időszakokban jelenthet segítséget, amikor hirtelen megnő a gazdaság gázolajigénye. Ilyen a betakarítás, a gabona és az olajos magvak szállítása, a talajelőkészítés és más őszi talajmunkák, illetve a vetőmag, műtrágya és egyéb mezőgazdasági input anyagok szállítása.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.